0: Under airports, you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India, already in airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassit.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it is a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many, many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.
1: Vannak bizonyos országok, ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskékek ölnek meg.
0: Not a religion.
1: És nem vallás.
0: That's not devik shakti, it's asuri shakti.
1: Ez nem devik shakti, ez asuri shakti.
0: So, in such culture you should not take part.
1: Ilyen kultúrában ne vegyél részt.
0: But where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eatings, different costumes, why not? You can go there too. So the culture is a system through which human is surviving.
1: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
0: Now the second is spiritual culture.
1: Második a spirituális kultúra.
0: And there is

0: more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
1: Mivel a spirituális a jivatmához és atmához kötődik.
0: This personal soul has a longing.
1: Az egyéni lélek vágyakozik.
0: To come to the origin.
1: Visszajusson eredetéhez.
0: And that is your soul.
1: És ez a lelked.
0: So the atma, what we call atma, you know all very well. The soul is not atma.
1: Tudjátok, hogy a lélek nem atma.
0: Soul is reincarnating again and again.
1: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
0: We believe that we had a past life.
1: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
0: And we do believe that we have now life. We are here as individual.
1: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
0: If one die, and if it's not an individual soul, then all will die.
1: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
0: But you didn't die.
1: De nem halsz meg.
0: Only one died.
1: Csak egy konkrét személy.
0: Understand me what I mean?
1: Érted, hogy mit akarok mondani?
0: And if the one born, it means not all are born now again.
1: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
0: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
1: A jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
0: Do not compare your jiva life, your atma's life, with this material world.
1: Ne hasonlítsd a jivád és átmád életét az anyagi világhoz.
0: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
1: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
0: And this jivatma will again rise up these clouds of these mayas.
1: És a jivatma felemelkedik a máják felhőjére.
0: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
1: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
0: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
1: Mire pocsékoltad az idődet, Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
0: But this maya, samsara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
1: A maya, samsara, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
0: Atma, which is not born.
1: Az átma nem született.
0: Who is not born cannot die.
1: Ki nem született, nem halhat meg.
0: But still there. That's called everlasting, nitya.
1: De ott van, örökké tartó nitya.
0: Nityam, sudham, and pure.
1: És tiszta.
0: Nirakar, formless.
1: Forma nélküli.
0: Niranjan, spotless.
1: Szeplőtelen.
0: No any weapon can kill.
1: Fegyver nem tudja elpusztítani.
0: Try to shoot in the sky bullets, and after you look with magnifying glass, you will not see the hole in the sky.
1: Lövöldözz puskával a levegőbe, nagyítóval nem látod a lyukakat.
0: It is the hole. There is nothing.
1: Nincs ott semmi, eltűnt.
0: So if there is nothing,
1: és ha nincs ott semmi,
0: why we call sky?
1: Akkor minek hívjuk égnek?
0: Why we don't give the name is nothing?
1: Miért nem mondjuk azt, hogy semmi?
0: But still we do give particular name.
1: Mégis adunk neki nevet.
0: Akasha, Shunyakasha, the universe, the sky, the space.
1: Világegyetem, ég, tér.
0: So it's atma, jivatma, consciousness,
1: tudat, things. Egyebek.
0: Neither fire can burn.
1: A tűz sem égeti.
0: We can make big fire.
1: Nagy tüzet rakhatsz.
0: After we can see if the sky is burned.
1: És nézd meg, hogy leégette az ég.
0: It's not burned.
1: Nem égett le.
0: So atma is known as unborn.
1: Az átma nem született.
0: And it is there. And that is the Shiva.
1: Ott van, és ő a Shiva.
0: That's why that it has no father and mother.
1: Ezért nincs édesanyja, édesapja.
0: It is he himself.
1: Ő maga van.
0: So by every Mahapralaya is again Mahapralaya comes through Shiva.
1: A Mahapralaya is Shiva által történik.
0: That's why it's called Mahapralaya.
1: Ettől Mahapralaya.
0: Mahadev. Mahashiva. And the Maha is Shiva.
1: Maha maga Shiva.
0: And only one mantra is called Maha Mantra.
1: Csak egy Maha Mantra van.
0: It's called Maha Mrityujay Mantra. Other mantras are not that.
1: Többi mantra nem ilyen.
0: Very origin is this.
1: Ez az eredet.
0: That's why Maha Mrityujay Mantra.
1: Ezért hívják így.
0: So, a time of the Mahapralaya,
1: a Mahapralaya idején,
0: there is a disaster, destruction, different calamities from the nature.
1: Katasztrófa, pusztulás, természeti csapások vannak.
0: A big earthquake,
1: nagy földrengés,
0: flood,
1: árvíz,
0: fire,
1: tűz,
0: etc.
1: És itt tovább.
0: But still not that whole earth is destroyed.
1: De nem pusztul el az egész föld.
0: All creatures.
1: Minden teremtmény.
0: That will come only when Mahapralaya is.
1: Az csak Mahapralayakor van.
0: And then there is only Shunyakash.
1: És akkor csak Shunyakash van.
0: Again, after that, when all is calmed down,
1: miután minden újra lenyugodott,
0: everything is purified.
1: Minden megtisztult.
0: Everything is distilled.
1: Minden megfiltereződött, megszűrődött.
0: Pure.
1: Tiszta.
0: Then again, this Mahadev Shiv Jyoti will appear.
1: Akkor Mahadev Shiv Jyoti megjelenik.
0: Nad Omkara. So, then Srashti ki rachna. Srashti means this creation.
1: Srashti a teremtést jelenti.
0: Rachna means to create.
1: Rachna teremteni.
0: So he becomes again the creator.
1: Ő lesz újra a teremtő.
0: Who?
1: Ki?
0: That Atma.
1: Az Atma.
0: It means that Sadashiva. Sadashiva means ever Shiva.
1: Sadashiva azt jelenti, hogy örök Shiva.
0: So Shiva have many names. Sadashiva. Sok. Maha. Mahadev.
1: Sok neve van Shivanak.
0: Shambhu. There's a name Shambhu.
1: Egyik neve Shambhu.
0: Shambhu means Svayambhu, who manifestates himself.
1: So, Svayambhu-ból származik, aki magát manifestálja.
0: So it is he again awakes.
1: Újra felébredő.
0: His energy, he is manifestating now.
1: Az ő energiája manifestálódik.
0: How?
1: Hogyan?
0: As we all. We all.
1: Úgy, ahogy mi mindannyian.
0: All birds.
1: Minden madár.
0: All animals.
1: Minden állat.
0: All trees.
1: Minden fa.
0: Water.
1: Víz.
0: Fire.
1: Tűz.
0: Air.
1: Levegő.
0: Vegetation.
1: Vegetáció.
0: That is his manifestation.
1: Ez az ő manifestációja.
0: When Arjuna asked Krishna, show me your reality.
1: Amikor Arjuna azt kérdezte Krishnától,
0: who are you?
1: Mutasd meg a valóságodat, ki vagy?
0: He said,
1: azt mondta,
0: Arjuna, don't try to ask me this.
1: Arjuna, ne kérdezd ezt.
0: You are limited one.
1: Te korlátozott vagy.
0: And remain in your limit.
1: Maradj a korlátaidon belül.
0: Follow the traffic rules.
1: Kövesd a közlekedési szabályokat.
0: If you don't respect the traffic rules,
1: ha nem tiszteled ezeket a szabályokat,
0: then you will be punished.
1: Akkor megbüntetnek.
0: Or can accident happen, can be killed.
1: Vagy baleseted lehet, meghalhatsz.
0: So stay within your limitation.
1: Úgy maradj a korlátaidon belül.
0: If you go out of this, you are lost.
1: Ha ezeket túlléped, elveszel.
0: So, this principle,
1: ez az alapelv,
0: which is divine law,
1: ami az isteni törvény,
0: but Arjuna said, But still, how should I know?
1: De Arjuna azt mondta, hogy mégis honnan tudhatnám?
0: Again he said.
1: Újra azt mondta.
0: Which Mahaprabhuji also told.
1: Mahaprabhuji és Guruji szintén mondott.
0: You can digest everything very easily.
1: Mindent könnyen megemésztesz.
0: But the truth is very hard to digest.
1: De az igazságot nagyon nehéz megemészteni.
0: Because there you will fall out then.
1: Mert akkor kipottyansz.
0: So search that truth as a Shiva consciousness.
1: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
0: So he manifests his light as Shiva.
1: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
0: And so the Krishna opens his universe in front of the Arjuna.
1: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
0: And he saw.
1: És megmutatja.
0: Everything.
1: Mindent megmutat.
0: Even the devils.
1: Még az ördögöket is.
0: Everything.
1: Mindent.
0: Arjuna lost his nerves.
1: Arjuna elvesztette.
0: And said, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
1: A nyugalmát.
0: I love that form.
1: Gyorsan, Krishna, tér vissza.
0: Arjuna tried to close his eyes.
1: Szerettem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
0: So you can close your eyes.
1: Becsukhatod a szemed.
0: But you can't close eyes in front of the God.
1: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
0: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
1: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
0: Is dwelling in your inner space.
1: Belső teredben lakozik.
0: You can't run anywhere.
1: Nem tudsz elfutni előle.
0: There's no any corner in universe. Where you can go and hide and sit and breathe peacefully.
1: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
0: And he said, oh my God.
1: És azt mondod, Úristen.
0: Oh my God.
1: Úristen.
0: And he said, yes, I am here.
1: És azt mondja, igen, itt vagyok.
0: No way.
1: Nincs lehetőség.
0: So, Krishna again. He closed his maya.
1: Krishna becsukta májáját.
0: Arjuna said, thank you.
1: Arjuna megköszönte.
0: Otherwise, Arjuna said,
1: másképp.
0: I will be entitled to go to the mental hospital.
1: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
0: And there's also no treatment.
1: És ott sem kezelnek.
0: So don't try to know what you don't know.
1: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
0: And try to remain what you are.
1: És próbálj az maradni, ami vagy.
0: So that time what Krishna saw was the Shiva. Shiva's power.
1: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
0: When the Shiva begins to do the Tandav Nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
1: Amikor Shiva elkezdi a Tandav Nritját, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
0: So we don't want that Shiva makes Tandav Nritya.
1: És nem akarjuk azt, hogy Shiva Tandav Nritját végezze.
0: No.
1: Nem.
0: His Tandav Nritya is that then Mahapralaya.
1: Az ő Tandav Nrityája a Mahapralaya.
0: So we wish that he's coming nicely.
1: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
0: He may dance with his Damru.
1: A Damrujával táncolhat.
0: But not Tandav Nritya.
1: De nem Tandav Nritya.
0: So that Svayambhu, that Shiva is in you.
1: Svayambhu Shiva benned van.
0: You are the manifestation.
1: Te vagy a megtestesülés.
0: All creatures are manifestation.
1: És minden teremtmény.
0: That Atma inside.
1: Az az Atma benne van.
0: That light of the Supreme.
1: A legfelsőbb fénye benne van.
0: And when this Mahapralaya comes.
1: És ha eljön a Mahapralaya.
0: Then again becomes one. The spiritual bhakta souls and saints comes to Parabrahma, Shiva.
1: Akkor minden egy lesz, a spirituális bakták, szentek, keresők felemelkednek Shivához.
0: And rest will sink down like one layer, dark layer.
1: És a többiek lesüllyednek egy sötét rétegbe.
0: And that will be again used for next
1: amit újra hasznosítanak.
0: Krishna.
1: A következő teremtéshez.
0: So after Mahapralaya.
1: A Mahapralaya után.
0: Again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe.
1: Srishti Rachana érdekében.
0: All objects in universe.
1: Világegyetem megtestesülése érdekében.
0: Even the Surya, this Surya what we see will be finished.
1: Test, még a nap Surya is megszűnik.
0: That not anymore. It will split, nem, explode.
1: Nem lesz. Szétrobban, ketté törik.
0: And in heat of that,
1: és ebben a hőben
0: will become Mahapralaya.
1: Lesz a Mahapralaya.
0: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
1: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
0: And he wrote me the letters.
1: És levelet írt hozzá.
0: So I printed these letters and translated in English.
1: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
0: So and I printed in his own handwritings.
1: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
0: And his picture.
1: És a képét.
0: Where he said,
1: amikor azt mondja,
0: to come to the Brahmaloka.
1: Ahhoz, hogy a Brahmalokába
0: is. The door is through this sun.
1: A napon keresztül van a kapu.
0: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
1: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
0: If he let you go in or not.
1: Ő dönti el, hogy beengede vagy nem.
0: And you know, he writes in that little booklet.
1: És ebben a kis könyvben azt írja.
0: That Krishna is called Natkhata.
1: Hogy Krishnának Natkhata a neve.
0: Natkhata means a very vivid child.
1: A Natkhata azt jelenti, hogy élénk kisgyermek.
0: And he used to meditate on Krishna.
1: Ő Krishnára szokott meditálni.
0: But always Krishna is moving and changing place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
1: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rá koncentrálni.
0: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
1: Mahaprabhuji azt mondta, Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
0: And Krishna did.
1: És Krishna betartotta.
0: Did you read this book?
1: Olvastátok ezt a könyvet?
0: And who did not read should read.
1: Aki nem olvasta, olvassa.
0: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
1: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
0: And Surya, Tej, Shiva, Swayam, that Swayambhu is Devapuriji.
1: És Swayambhu Devapuriji.
0: So that manifestation or Swayambhu who is appearing is again everyone is a Swayambhu.
1: Ez a Swayambhu, a megtestesülés mindenki.
0: But don't go outside and I'm Swayambhu.
1: De ne menj így ki ezt hirdetve.
0: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb. And there's a very beautiful coffee house people are meeting and said, I am Swayambhu.
1: Nem menj el a zágrábi kávéházba a piacra, hogy Swayambhu vagyok.
0: And everybody says, I am Swayambhu.
1: És mindenki azt mondja, hogy
0: Swayambhu vagyok. All creation begins to say, I am Swayambhu.
1: Minden horvát azt mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: They will say, oh God.
1: És a többiek azt mondják, hogy Úr Isten.
0: So Swayambhu doesn't say that I am Swayambhu.
1: Swayambhu nem mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: And when you will realize in your consciousness that you are Swayambhu.
1: És amikor a tudatodban felfedezed, hogy Swayambhu vagy.
0: Then you are Swayambhu, you need to introduce yourself.
1: Akkor tudod, hogy az vagy, akkor nem kell bemutatkozni.
0: For example, how?
1: Például hogyan?
0: Morning sun is rising.
1: Reggel felkel a nap.
0: Does he knock on every door, said, I am sun, already awake, arise, open your eyes.
1: A nap bekopog-e minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
0: Sun doesn't give his introduction.
1: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni.
0: And we are not the sun.
1: Mi nem vagyunk a nap.
0: We are only the mastic.
1: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
0: And when the bright sun is shining.
1: És amikor a fényes nap süt.
0: And we put the mastic and tell to sun, look, I'm light also.
1: És felemeled a gyufaszáladat, nézd, én is fény vagyok.
0: You can't compare this mastic's flame to the sun, my dear.
1: Gyufalángot, kedvesem, nem lehet a naphoz hasonlítani.
0: So don't dream and don't play.
1: Úgyhogy ne álmodozzál és ne játszadozzál.
0: Don't celebrate the day too early.
1: És nyugtával dicsérd a napot.
0: But try to be that flame, the light.
1: és próbálj meg láng lenni a fény.
0: So which can lead you through the darkness.
1: Ami átvezet a sötétségem.
0: That light of the wisdom.
1: A bölcsesség fénye.
0: From Guru Vakya.
1: A Guru Vakya által.
0: Don't go against this Guru Vakya.
1: És ne menj szembe a Guru Vakyával.
0: Otherwise you don't know when you will fell into the darkness.
1: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel a
0: in Mahapralaya.
1: Sötétségben.
0: Then how many yugas and yugas?
1: A Mahapralayában jugák van.
0: And I don't know what kind of suffering is there.
1: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
0: Again, that Svayambhu appears.
1: Megjelenik Svayambhu.
0: And he creates different systems.
1: Különböző rendszereket alkot.
0: And then Brahma, so Vishnu.
1: Ott van Brahma, Vishnu.
0: So the Vishnu have got a duty.
1: Vishnunak van kötelessége.
0: To take care of everyone.
1: Hogy mindenkire vigyázzon.
0: Maintained. Managing director.
1: A fenntartó, az ügyvezető igazgató.
0: So Krishna is a managing director.
1: Krishna az ügyvezető igazgató.
0: And Brahma is the production manager.
1: És Brahma pedig a gyártási vezető.
0: And Shiva is controller.
1: És a Shiva controller.
0: Observer.
1: A megfigyelő.
0: So it means Bhagwan Vishnu. Every yuga appears.
1: Bhagwan Vishnu minden yugában megjelenik.
0: But Shiva is still observing.
1: De Shiva még mindig figyel.
0: In the controlling in better way.
1: Uralja jó módon.
0: Is the saints.
1: Ők a szentek.
0: Nitya avatara.
1: A nitya avatara.
0: So in every yuga.
1: Minden yugában.
0: There is nimitta avatara Vishnu.
1: Van nimitta avatara Vishnu.
0: And nitya avatara the saint.
1: És nitya avatara a szentek.
0: So how many nitya avatara sitting in front of me, my?
1: Előttem mennyi nitya avatara ül?
0: When I want to come through this door.
1: Ha ezen az ajtón be akarok jönni.
0: And I say, my God, so many nitya avataras.
1: Azt gondolom, hogy ennyi nitya avatara.
0: How will I pass through this crowd?
1: Hogy megyek át ezen a tömegem?
0: So simply I went other side and came in.
1: Egyszerűen kimentem, és utána visszajöttem.
0: So if you are, then you have to show it.
1: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
0: How?
1: Hogyan?
0: Through your behavior.
1: A viselkedésed révén.
0: Through your kind humbleness.
1: A jóságod, alázatosságod révén.
0: Your inner mercy.
1: Belső könyörületed révén.
0: Every heart is a mercy.
1: Minden szívben könyörület van.
0: And through your understanding.
1: És megértésed révén.
0: Every single word of education.
1: Minden egyes tanult szó.
0: Is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
1: Képessé tesz arra, hogy a negatívat pozitíva fordítsd.
0: Or we can turn everything into the negative.
1: Vagy mindent negatívba fordíts.
0: When you become and you come to the list of nitya avatara,
1: hogyha felolvasod a nitya avatarák listáját,
0: it's not easy.
1: Az nem túl egyszerű.
0: Not changing dress.
1: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
0: Not changing the faith.
1: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
0: But changing inside.
1: Ott belülről változni kell.
0: Be there.
1: Ott kell lenni.
0: If someone needs you.
1: Hogyha valakinek szüksége van rád.
0: Like a tree.
1: Mint egy fa.
0: Which gives the shelter to how many creatures, millions of creatures.
1: Ami teremtmények millióinak ad hajlékot.
0: Big banyan tree.
1: Nagy banyan fa.
0: You know how many small to small creature till the big birds and big elephants are sitting under and nourishing.
1: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
0: So that we have to become.
1: Ilyennek kell lennünk.
0: But when it is too much.
1: De ha túl sok.
0: Then again Trinetra of Shiva.
1: Akkor Shiva Trinetrája.
0: Trinetra means third eye one.
1: Trinetra a harmadik szemű.
0: Triambakam, that third eye one.
1: A harmadik szemű, három szemű.
0: That time he stands up and says, enough.
1: Ő feláll, azt mondja, elég.
0: He doesn't get angry quickly.
1: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
0: But he gets up and tandavs the tear.
1: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
0: Finished.
1: És akkor vége.
0: So don't let come this tandav nirtya in your heart.
1: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nirtya a te szívedben
0: jöjjön. Don't let come the tandav nirtya in your house.
1: A tandav nirtya ne jusson be a házadba.
0: Means,
1: ez azt jelenti,
0: don't create disharmony in the family.
1: Ne teremts diszharmóniát a családban.
0: You are only two, husband and wife.
1: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
0: And every night you have tandav nirtya.
1: És minden este megy a tandav nirtya.
0: She throws the pillow.
1: A feleség párnát
0: hajigál. And you throw the socks.
1: Te zoknit hajigálsz.
0: And she throws the shoes.
1: Ő cipőt dob.
0: And you throw the iron.
1: Te vasat, vasalót.
0: Ironing.
1: A vasalót.
0: You know. How many people have in the sleeping room tandav nirtya?
1: Hány embernek van a hálószobájában tandav nirtya?
0: One kicks out and close the door.
1: Az egyik kilöki a másikat, rázárja az ajtót.
0: Or you are only few people.
1: Vagy kevesen vagytok.
0: 4, 5, 3. And you have tandav nirtya in the house.
1: És a házadban megy ez a tandav nirtya.
0: You are not that Shiva.
1: Akkor nem vagy Shiva.
0: So, now, our manifestation
1: megtestesülésünk
0: is in this life.
1: Ebben az életben.
0: We create the srishti.
1: A srishtit teremtjük.
0: Jesi drashti, vesi srishti. How is your vision like that you see the world?
1: Amilyen a látásmódod, úgy látod a világot.
0: What you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you see.
1: Amit hallasz, szaglasz, ízlesz, megérintesz, látsz.
0: But this jivatma,
1: de ez a jivatma,
0: who is connected with atma,
1: amely az átmával van kapcsolatban,
0: finally will say, now is enough.
1: Végül azt mondja, elég.
0: Ask thyself,
1: kérdezd magad,
0: how much did you misuse your body?
1: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül?
0: Doesn't matter in which way.
1: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
0: How much did you care about your body?
1: Mennyit törődtél a testeddel?
0: Eating, drinking,
1: evés, ivás,
0: overeating,
1: túlevés,
0: alcohol,
1: alkoholfogyasztás,
0: drugs,
1: drogok,
0: and many different things.
1: És egyebek.
0: Finally, jivatma said,
1: végül a jivatma azt mondja,
0: for this body is better to have now mahapralaya.
1: Jobb ennek a testnek a mahapralaya.
0: And the tandava comes inside.
1: Tandava bejön.
0: Then many diseases come.
1: És ezzel jönnek be a betegségek.
0: And slowly body is sinking.
1: És lassan lesüllyed a test.
0: Jivatma will go out.
1: A jivatma kimegy belőle.
0: With the karma.
1: A karmákkal együtt.
0: And this body will sink into the earth.
1: És a test a földbe süllyed.
0: Or become ash.
1: Vagy hamu lesz.
0: And flow in the water.
1: És belefolyik a vízbe.
0: Nowhere.
1: Sehova.
0: What your relation remained?
1: Milyen kapcsolatod maradt?
0: To other relation.
1: A többiekhez.
0: For what you were angry.
1: Akire haragudtál, féltékeny voltál.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: Pity.
1: Kár.
0: You wasted your beautiful yuga of creation.
1: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
0: Which yuga?
1: Milyen jugát?
0: Your life span is your yuga.
1: Az élettartalmad a te jugád.
0: Na, mahapralaya came.
1: Eljött a mahapralaya.
0: Everything separated.
1: És minden szétvált.
0: The jiva is searching shelter.
1: A jiva hajlékot keres.
0: To come again to this body.
1: Hogy újra testet öltsön.
0: But you can't decide where.
1: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
0: Because you ask this atma,
1: kérdezed az átmát.
0: Atma doesn't give any answer.
1: Átma nem válaszol.
0: Why?
1: Miért?
0: That's it.
1: Ez van.
0: But jiva is trying.
1: De a jiva próbálkozik.
0: Karma will lead us.
1: És a karma vezet minket.
0: So, did you follow Guru Vakya?
1: Követted a Guru Vakya?
0: Did you follow the footsteps of your master?
1: Követted a mester lépéseit?
0: Did you learn everything?
1: Mindent megtanultál?
0: Were you nice to your master?
1: Jó voltál a mesteredhez?
0: When then they will ask you.
1: Téged fognak kérdezni.
0: You were how nice you were to your master.
1: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
0: I don't know what you will answer.
1: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
0: But when he asked me to me, how they were behaving to me.
1: De hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem.
0: I will represent you.
1: Akkor majd én képvisellek.
0: The best disciples.
1: A legjobb tanítványok voltak.
0: Yes, best.
1: A legjobbak.
0: But reality is different.
1: De a valóság ettől eltérő.
0: Because that I can't change.
1: Én nem tudok megváltozni.
0: But parents always protect the children.
1: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
0: So now this is Shivaratri.
1: Úgyhogy Shivaratri van.
0: So we understand the Svambhu manifestates in after every Mahapralayas puna again when the Srishti Rachana takes place.
1: Tehát Svambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Srishti Rachana megtörténik, megtestesül.
0: Then Brahma begins to make his work.
1: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
0: And Vishnu also will get ready.
1: És Vishnu is készülődik.
0: So therefore, more people concentrate on Vishnu.
1: Így többen koncentrálnak Vishnura.
0: But Vishnu himself, all the time repeating mantra name of Shiva.
1: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.
0: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
1: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
0: They each other have beautiful mutual understanding communication.
1: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
0: So the owner of the factory,
1: a gyár tulajdonosa,
0: and manager of the factory,
1: és a gyár igazgatója.
0: So manager always thinks of the owner.
1: A tulajdonos mindig az igazgatóra
0: and
1: gondol.
0: Owner always thinks of the manager.
1: És az igazgató mindig a tulajdonosra.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Then our production is beautiful.
1: És csodálatos lesz a termelés.

0: Therefore, ek saje sab saje, sab saje sab jaye, while keeping one thing, you can save and achieve everything.
1: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
0: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
1: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
0: So, better to meditate.
1: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
0: Shivmay, become Shivmaya, one with that Shiva.
1: Legyél Shivmay egy Shivával.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And feel your body.
1: Érezd a tested.
0: And we will chant mantra. And feel this resonance.
1: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
0: In your body.
1: A testedben.
0: Each and every atoms of the body.
1: Tested minden atomjában.
0: Is filtered in the light.
1: Amely átszűrődik fénnyel.
0: Feel your mind, your emotion, love.
1: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
0: Your tender love is pouring into that Shiva light, Shiva Jyoti.
1: A gyengéd szeretetet Shiva fényébe, Shiva Jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding into the endless.
1: Bölcsességébe, és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világ egyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világ egyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük.

Continue.

0: Now, concentrate in your inner space and try to listen. This Mahamrityunjay Mantra's resonance in the cave of your inner space.
1: Koncentrálj a belső teredre, és próbáld a Mahamrityunjaya mantrát a belső barlangodban érezni.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Beautiful resonance.
1: Csodálatos rezgés.
0: Remain motionless.
1: Maradj mozdulatlan.
0: Your whole body, your whole being is filled with divine vibration, the resonance of the Mahamrityunjay Mantra.
1: Az egész tested, az egész lényed megtelt az isteni rezgéssel, a Mahamrityunjaya mantrájéval.
0: It is the best therapy.
1: Ez a legjobb terápia.
0: The mantra, the sound, and the color of the imagination.
1: A mantra, a hang és a képzelet színe.

0: Keep your body relaxed, upright, straight.
1: Lazítsd a tested, legyen egyenes, nyújtott.
0: Remember the mantra, the chantings, and listen the sound.
1: Emlékezz a zengetett mantrára, hallod a hangot.
0: You feel lightness in body.
1: Érzed a test könnyűségét.
0: And you are feeling uplifting.
1: És felemelő élményt érzel.
0: Relax.
1: Lazíts.